0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szigorú elszámoltatást ígért a kormányfő, lebuktak a netes cipő eladók. Újabb madarak kaptak nyomkövetőt, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít, létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felsőkor határát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Toroczkai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és az egyensúlyok rendszere sérüljön. Rossz ötlet volt a Facebook csoportot saját webáruházként üzemeltetni. Lecsapott a NAV azokra a kereskedőkre, akik sportcipőket árultak ezeken a felületeken úgy, hogy nem adtak nyugtát. Akár több millió forint is lehet a büntetés. Volt olyan értékesítő, aki a termékek beszerzési forrását sem tudta igazolni, ez az adóügyi szankción túl további az áruk eredetére, minőségére vonatkozó aggályokat is felvet. 17 újabb kerecsen sólyom küld jeleket. Ennyi madár kapott műholdas nyomkövetőt egy nemzetközi program keretében itthon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közlése szerint az eszközök értékes

0: meleg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás. Akár 36 fokot is mérhetünk. Keleten lesz élénk a szél.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tisztos sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyol.

0: és a fejed lesz, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hagyd magad, maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha úgynak látszik, ami marad itt ennek.

0: elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nemzetközi partner találkozó Szolnokon egyeztettek a jövőről. Tragikus vízi baleset a Hold Tisztán. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Búcsút vetek a Magyar Honvédség legendás Mi-24-es harci és Mi-17-es szállító helikoptereitől, amelyek utoljára emelkedtek a magasba a szolnoki bázison. A helikopterdandár közösségi oldalán úgy fogalmaztak, az ünnepélyes eseményen megtörte a feszült csendet a jellegzetes, dübörgő rotorhang, ami évtizedeken át jelentett biztonságot és erőt a hazai égbolton. Ezek az ikonikus gépek meghatározó szerepet játszottak a magyar katonai repülésben, az ország védelmében, valamint a légtérbiztonság garantálásában. A helikopterek a hazai katasztrófa helyzetekben is segítséget nyújtottak, így például a nagy árvízi védekezéseknél is komoly feladatokat láttak el. A patinás technológiát a legmodernebb Airbus helikopterek váltják, amik a legújabb felszerelésekkel garantálják az ország biztonságát a jövőben. A modern forgószárnyasok új fejezetet nyitnak a honvédség történetében, miközben a régi gépekkel egy korszak végleg lezárult a Vármegyeszékhely katonai repülőterén. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját, az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Átugarták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az évfolyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.

0: A letartóztatását. A bűncselekmény pontos körülményeit a szolnoki nyomozók vizsgálják. A sérült férfi állapotáról nem közöltek további részleteket. A testvérvárosok küldöttségei tanácskoztak Szolnokon. A városvezetés házigazdaként fogadta a japán, észt, lengyel és román delegációkat a helyi városházán megrendezett szakmai fórumon. A nemzetközi esemény fényét emelte, hogy a rendezvényt megtisztelte jelenlétével a japán, az észt és a román nagykövet is. A város tájékoztatása szerint a résztvevők a jövőre vonatkozó elképzeléseiket osztották meg egymással, miközben tovább erősítették a kulturális és gazdasági kötelékeket, amiket már évtizedek óta közösen építenek a partnerek. A delegációk tagjai tanultak is egymástól a tapasztalatcserével. A diplomáciai programot ünnepi gálaeste zárta, amin fellépett a Bartók Béla kamarakórus, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Tisza Tánc Együttes is. Elindult a Katolikus Caritas nyári táboroztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották, tudtuk meg rádiónkban Szabados Edinától, a Katolikus Caritas kommunikációs ágazat vezetőjétől.
1: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is terveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy tábor, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
0: Kinevezték a szolnoki kosárlabda csapat új vezetőedzőjét, aki a következő szezontól veszi át a szakmai munka irányítását. Mikó Lárkász komoly nemzetközi tapasztalattal érkezik a Tisza Párti klubhoz. Pályafutása során több hazai élvonalbeli együttesnél dolgozott, majd Franciaországban és Lengyelországban is sikeresen tevékenykedett. Legutóbbi lengyelországi csapatával ráadásul a kupa győzelmet is elhódított, miközben nemzetközi kupasorozatban is értékes tapasztalatokat szerzett. Klub feladatai mellett a finn nemzeti válogatott programban is hosszú évek óta meghatározó szerepet tölt be. Másodedzőként részt vett Európa-bajnokságon, valamint világbajnokságon is a finn válogatott stábjában. A klub vezetés tájékoztatása szerint az új vezetőedző személyében egy modern szemléletű tréner csatlakozik az olajbányászhoz. A szurkolók bíznak benne, hogy a külföldi tréner segítségével a csapat ismét a hazai bajnokság élvonalába kerül a következő idényben. Holtan emeltek ki a vízből egy középkorú férfi cibakházán a helyi Holt-Tisza szakaszon. A hatóságok tájékoztatása szerint az áldozat fürdőzés közben tűnt el a folyóban, amiután azonnal nagyszabású kereső akció indult. A helyszínre a Tiszaföldvári és a Kunszentmártoni tűzoltók mellett az Életjel önkéntes mentőszervezet speciális búváregysége is megérkezett. A vízi kutatást a környékbeli halőrök csónakokkal is segítették, a szakemberek pedig szonárt is bevetettek a meder gyorsabb átfésüléséhez. A mentési munkálatokat a délután folyamán hirtelen kialakult heves esőzés és vihar jelentősen nehezítette. A hirtelen jött felhőszakadás miatt a kutatást egy időre fel is kellett függeszteni a biztonság érdekében. Miután az időjárás jobbra fordult, a szakemberek folytatták a munkát, ami végül eredményre is vezetett, de a férfit már nem tudták megmenteni. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
2: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos

0: És hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás van arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalomnyi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
1: Ma hazánkban a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Folytatódik a kánikula, a nappali maximumok 33-36 fok körül lesznek, éjjel 17-20 fokig hűlhet le a levegő.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Örülök, hogy jöttél. A címe a The Wanted óraindító dalának Glad You Came. Hello, jó reggelt, 6 óra múlt 10 perccel. Maxim Levente vagyok, és hát valóban örülök, hogy ma is együtt indítjuk a napot. Méghozzá az év 174. napját, június 23. Sok boldogságot a Zoltánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Érkezik még ebben a fél órában George Michael és a Coldplay is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 23-án van, hogy egyetlen egy világnap sem esik egy adott napra, és van olyan is, hogy rengeteg. Utóbbi a helyzet a mai nappal. Szent Iváné lesz holnap Iván napja, és a június 23-áról 24-ére viradó éjszaka évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe. Ma van az olimpiai világnap, az újkori olimpiai játékok és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1894. június 23-i megalapításának tiszteletére, és ma van az SOS Gyermekfalvak Nemzetközi Napja is, és még kettő, de maradjon valami későbbre is. Majd még visszatérünk erre a témára. Most viszont megyünk tovább a The Scientist-tel, a Coldplay slágerével itt a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Június 23-án kedden, amikor is folytatódik a kánikula, 30-36 fok lesz, még benne van a pakliban egy-egy frissítő zápor, zivatar, aztán a hét előre haladtával egyre kevésbé. Részletes időjárás jelentés és a mai nap legfontosabb, legfrissebb hírei mindjárt, a hírek után pedig a Black Eyed Peas jön majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elbúcsúztak a legendás helikopterek a szolnoki bázistól. Késelés Zagyvarékason körözött nő volt a támadó. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Búcsút vetek a Magyar Honvédség legendás Mi-24-es harci és Mi-17-es szállító helikoptereitől, amelyek utoljára emelkedtek a magasba a szolnoki bázison. A helikopterdandár közösségi oldalán úgy fogalmaztak, az ünnepélyes eseményen megtörte a feszült csendet a jellegzetes, dübörgő rotorhang, ami évtizedeken át jelentett biztonságot és erőt a hazai égbolton. Ezek az ikonikus gépek meghatározó szerepet játszottak a magyar katonai repülésben, az ország védelmében, valamint a légtérbiztonság garantálásában. A helikopterek a hazai katasztrófa helyzetekben is segítséget nyújtottak, így például a nagy árvízi védekezéseknél is komoly feladatokat láttak el. A patinás technológiát a legmodernebb Airbus helikopterek váltják, amik a legújabb felszerelésekkel garantálják az ország biztonságát a jövőben. A modern forgószárnyasok új fejezetet nyitnak a honvédség történetében, miközben a régi gépekkel egy korszak végleg lezárult a Vármegyeszékhely katonai repülőterén. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját, az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az évfolyam már sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
1: Országszerte számos településen szerveznek Szent Ivánéi programokat és tűzgyújtásokat. Ma hazánkban a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Folytatódik a kánikula, a nappali maximumok 33-36 fok körül lesznek, éjjel 17-20 fokig hűlhet le a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik a kánikula, sőt, fokozódik a hét előre haladtával. Ma 30-36 fokra, sok napsütéssel, némi gomoly felhőre készülhetünk, és még mindig lehet zápor, zivatar. A hét második felében aztán egyre kevésbé lehet erre készülni. A hétvégén akár 38 fok is lehet. Húha! Emily Sunday folytatja Next to Me, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt kívánok a hét második napján, és a nyári szünet második napján, ugye, hogy a lényeget el ne felejtsük. Jönnek a legfrissebb hírek, hét után pedig szólnak tovább a legjobb zenék, például Christina Aguilera-tól. Vagy a New Level Empire-től.

0: Hívható SMS Viber számunkra, ha a dugó baleset van, jöhet a közlekedési info 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nemzetközi partner találkozó Szolnokon egyeztettek a jövőről. Elindult a Katolikus Caritas nyári táborosztatási programja. Új szakember veszi át az olajbányász irányítását. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. A testvérvárosok küldöttségei tanácskoztak Szolnokon. A városvezetés házigazdaként fogadta a japán, észt, lengyel és román delegációkat a helyi városházán megrendezett szakmai fórumon. A nemzetközi esemény fényét emelte, hogy a rendezvényt megtisztelte jelenlétével a japán, az észt és a román nagykövet is. A város tájékoztatása szerint a résztvevők a jövőre vonatkozó elképzeléseiket osztották meg egymással, miközben tovább erősítették a kulturális és gazdasági kötelékeket, amiket már évtizedek óta közösen építenek a partnerek. A diplomáciai programot ünnepi gála este zárta. Elindult a Katolikus Caritas nyári táborosztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották, tudtuk meg rádiónkban Szabados Edinától, a Katolikus Caritas kommunikációs ágazat vezetőjétől.
2: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is terveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy tábor, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
1: Kinevezték a szolnoki kosárlabda csapat új vezetőedzőjét, aki a következő szezontól veszi át a szakmai munka irányítását. Mikó Lárkász komoly nemzetközi tapasztalattal érkezik a Tiszapárti klubhoz. Pályafutása során több hazai élvonalbeli együttesnél dolgozott, majd Franciaországban és Lengyelországban is sikeresen tevékenykedett. Ma hazánkban a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Folytatódik a kánikula, a nappali maximumok 33-36 fok körül lesznek, éjjel 17-20 fokig hűlhet le a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 23-a van, egy csomó világnap esett a mai napra. Az előző órában mondtam, hogy ma van az olimpiai világnap, az SOS gyermekfalvak napja, illetve a spam ellenes világnap, valamint az özvegyek világnapja is. Le a spammel és fel a hangerővel. Razor Kicks, Down with the Trumpets a folytatás. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!
1: Yes!

0: Best FM, a legjobb zenék, újból elröpült egy fél óra, rögtön 7:30, jönnek a legfrissebb hírek, a friss infók után pedig a Spice Girls folytatja a Spice Up Your Life kitartást a kánikulához, mert hogy nem tágít, 30-36 fok, némi gomoly felhő, egy-egy frissítő zápor, zivatar, talán hűsítő jelleggel érkezik. Részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Halálos autóbalesettel indult a vasárnap Zagyvarékasnál, tragikus vízi baleset a Holttisztán. Kis odafigyeléssel megelőzhetőek a kellemetlenségek a nyaraláson. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Életét vesztette egy ember abban a súlyos közúti balesetben, ami vasárnap hajnalban történt a 32-es úton, Zagyvarékas közelében. A rendőrség tájékoztatása szerint két személygépkocsi ütközött össze frontálisan. Az ütközés erejétől az egyik jármű az árokba borult. A szerencsétlenül járt autókban kizárólag a sofőrök utaztak. Az árokba csúszott gépkocsi vezetőjét a szolnoki hivatásos tűzoltók szabadították ki a teljesen összeroncsolódott járműből. A tragikus baleset pontos körülményeit és okait a rendőrség vizsgálja. Holtan emeltek ki a vízből egy középkorú férfi cibakházán a helyi Holttisza szakaszon. A hatóságok tájékoztatása szerint az áldozat fürdőzés közben tűnt el a folyóban, amiután azonnal nagyszabású kereső akció indult. A helyszínre a tiszaföldvári és a kunszentmártoni tűzoltók mellett az Életjel önkéntes mentőszervezet speciális búváregysége is megérkezett, ami végül eredményre is vezetett, de a férfit már nem tudták megmenteni. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
2: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás van arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis beiktatni.
1: Ma hazánkban a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Folytatódik a kánikula, a nappali maximumok 33-36 fok körül lesznek, éjjel 17-20 fokig hűlhet le a levegő.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 23-án kedden a Zoltánok névnapja a mai is, mert hogy március 8-a is. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Ma van az olimpiai világnap. És egy másik, ma van a spam ellenes világnap. 92 éve ezen a napon született Nepp József kossuthdíjas rajzfilmrendező, a Gusztávot, de a Mézga családot is neki köszönhetjük.
1: Néha légbolond, egy kicsikét erek, úgy a szürke gond kerül az
0: ég. 54 éve a mai napon született Zinedine Zidane francia-algériai válogatott labdarúgó. 1981. június 23 megszületett Anthony Costa, a brit Blue ének együttes tagja. És 1984-ben a mai napon született Duffy is, Grammy-díjas Velszi énekesnő, dalszerző. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, június 23-a van, kedd, nagy kalappal a szóbeli érettségihez, kedves végzősök, ha nem végzős a gyerek, és már kitört a nyári szünet, és a család úgy dönt, hogy június 23-án kedden reggel 8 óra körül indul a Balatonra nyaralni, figyeljen, mert az M7-esen a Balaton felé a Velencei tó térségében az elválasztó sáv növényzetét kasszálják, 4-5 kilométeres a torlódás a munkaterület mögött. Mindjárt 8 óra, tehát jönnek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig zené a 4-es Street.
2: Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom, hol van az a hely, ahova mindig visszavágyom.
1: És jön Bryan Adams is.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A híres középkori zarándokút mintájára alakult meg hazánkban a magyar zarándokút, amelynek a dabasi Szent Jakab sétány is a része. A dabasi tanösvény nevét idősebb Szent Jakab apostolról kapta, aki többek között a spanyolok és a zarándokok védőszentje. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tartották. A magyar zarándokút hasonlóan, de magyar szent helyekre érintve Esztergomból indul Mária Gyüdre, közben érintve Dabast és az itteni sétányt, amelyet a Duna-Tisza csatorna és a Duna-Völgyi főcsatorna találkozásánál hoztak létre a családok nagy örömére. A másfél-két kilométer hosszú cölöpökre épített tanösvényt sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki. Utóbbiról mesés 360 fokos panoráma tárul elénk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Folyamatosan szépül, újul, gyarapodik a világ legkedvesebb gyűjteménye a Maci Múzeumban Rákóczi falván. A kiállítást a rákóczi falvai születésű Balázs Antal és családja alapozta meg. A gyűjteményben vannak 100 éves, különleges történelmi jelmezes játék és utazó macik is. A medvéken túl babák, játékok, régi bútorok találhatók a tárlaton. A népi mesterségek, iparművészek, virágkötők által különleges ruhákban kelnek életre a macik, az egyéniségükhöz igazítva, de a kiállított darabok között híres emberek mackóit is láthatjuk. Az 1700 darabos macihad és babakocsi gyűjtemény mellett a restaurálásba is betekinthetünk, ahogy a helytörténeti érdekességeket is végigböngészhetjük, és Rákóczi Ferenc korába is betekinthetünk egy külön szobába a múzeumban Rákóczi falván.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Elbúcsúztak a legendás helikopterek a szolnoki bázistól. Késelés Zagyvarékason körözött nő volt a támadó. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Búcsút vetek a Magyar Honvédség legendás Mi-24-es harci és Mi-17-es szállító helikoptereitől, amelyek utoljára emelkedtek a magasba a szolnoki bázison. A helikopterdandár közösségi oldalán úgy fogalmaztak, az ünnepélyes eseményen megtörte a feszült csendet a jellegzetes, dübörgő rotorhang, ami évtizedeken át jelentett biztonságot és erőt a hazai égbolton. Ezek az ikonikus gépek meghatározó szerepet játszottak a magyar katonai repülésben, az ország védelmében, valamint a légtérbiztonság garantálásában. A helikopterek a hazai katasztrófa helyzetekben is segítséget nyújtottak, így például a nagy árvízi védekezéseknél is komoly feladatokat láttak el. A patinás technológiát a legmodernebb Airbus helikopterek váltják, amik a legújabb felszerelésekkel garantálják az ország biztonságát a jövőben. A modern forgószárnyasok új fejezetet nyitnak a honvédség történetében, miközben a régi gépekkel egy korszak végleg lezárult a Vármegyeszékhely katonai repülőterén. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját, az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Átugarták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre tűzre, hogy az évfolyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
2: Országszerte számos településen szerveznek Szent Ivánéi programokat és tűzgyújtásokat. Ma hazánkban a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Folytatódik a kánikula, a nappali maximumok 33-36 fok körül lesznek, éjjel 17-20 fokig hűlhet le a levegő.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Na ne szórakozzál velem, vagyis

0: legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emlékszem.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. M7 Balaton felé a Velencei tó térségében az elválasztósáv növényzetét kaszálják. A 48-as és 50-es kilométer között lassan mozgó munkagép halad a belső sávban, a torlódás meghaladta a 4 kilométert. Erős a forgalom ma reggel is az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Időszakos torlódás tapasztalható, a 31-esen Jász-Jákóhalma és Jászapáti között pedig egy műszaki hibás teherautóra kell figyelni. A 89-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jó utat, robogunk tovább mi is a Let's Go-val. Jön a Something a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Nincs új a nap alatt, és nincs felhő sem a nap és köztünk, szóval szikrázó napsütés, egyre kevesebb eséllyel hűsítik záporok a kánikulát, 30-36 fok ma, a hétvégén akár 38 fok is lehet. Részletek a hírekben. Mindjárt 8:30, jó reggelt, a Vemdup Project folytatja hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nemzetközi partner találkozó Szolnokon egyeztettek a jövőről. Elindult a Katolikus Caritas nyári táboroztatási programja. Új szakember veszi át az olajbányász irányítását. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. A testvérvárosok küldöttségei tanácskoztak Szolnokon. A város vezetés házigazdaként fogadta a japán, észt, lengyel és román delegációkat a helyi városházán megrendezett szakmai fórumon. A nemzetközi esemény fényét emelte, hogy a rendezvényt megtisztelte jelenlétével a japán, az észt és a román nagykövet is. A város tájékoztatása szerint a résztvevők a jövőre vonatkozó elképzeléseiket osztották meg egymás, miközben tovább erősítették a kulturális és gazdasági kötelékeket, amiket már évtizedek óta közösen építenek a partnerek. A diplomáciai programot ünnepi gála este zárta. Elindult a Katolikus Caritas nyári táboroztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották. Tudtuk meg rádiónkban Szabados Edinától, a Katolikus Caritas kommunikációs ágazat vezetőjétől.
2: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is terveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
1: Kinevezték a szolnoki kosárlabda csapat új vezetőedzőjét, aki a következő szezontól veszi át a szakmai munka irányítását. Mikó Lárkász komoly nemzetközi tapasztalattal érkezik a Tiszapárti klubhoz. Pályafutása során több hazai élvonalbeli együttesnél dolgozott, majd Franciaországban és Lengyelországban is sikeresen tevékenykedett. Ma hazánkban a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Folytatódik a kánikula, a nappali maximumok 33-36 fok körül lesznek, éjjel 17-20 fokig hűlhet le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, bár a következő dal címe az, hogy rendben van. Szerintem nincs rendben az, hogy 38 fok lesz majd hétvégén. Ez már tényleg próbára teszi a fizikumunkat, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzon magára mindenki addig is és akkor is. Hűsöljünk, és az ilyenkor szokásos rutin, nagyon fontos, sok folyadék, lehetőleg alkoholmentes, állatot, gyereket ne hagyjunk leparkolt gépjárműben, figyeljünk az idősekre, a betegekre, és vigyázzunk, hogy ne égjünk le. És én csak abban bízom, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei egy picit azért elviselhetőbbé teszik a forróságot itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Belső béke.
2: Azaz, jön a Texas és az Inner Smile, és
1: félig teli van a pohár, nem pedig félig üres.
3: Szeretem az élet hajnali dalát, szeretem a fények nappali szavát.
2: Itt lesz a Nox is, és a szeretem. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Rögtön 9 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
5: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvezőbb áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: Szolnok az elsők között volt a hajó, a vonat és a busz közlekedés beindításában. A város közösségi közlekedését, mint akkor szinte mindenhol, lóvasúttal kívánták megoldani, de az ügyben végül nem született döntés. Tervek voltak egy trolibuszjárat és egy villamos vonal beindítására, még az első világháború előtt, ami meg is akadályozta a költségesebb tömegközlekedés beindítását. 1915. márciusában Budapesten indult meg az ország első buszjárata. Szolnokon az első busz nem sokkal ezután, 100 éve, 1921-ben indult el, Miskolc és Arad után. Az utasokat Víg Kálmán járműve szállította. Az egyetlen jármű két viszonylaton, a megyeháza és a kórház, valamint a megyeháza és a vasútállomás útvonalon közlekedett.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Egyre népszerűbbek a lombkoronatanösvények, melyekből találunk érdekeset makón, gyomaendrődön, ipolytarnócon, a Tolnai hegyháton, ám az ország egyik különleges lombkorona sétányát a Nagykunság fővárosában, Karcagon lejjük. A parkerdőt még 2005-ben alakították ki, akkor még csupán egy hatállomásos kocogópályával. Hamar szükségessé vált a megújulás, aminek köszönhetően több futópálya közül választhatunk. Néhány éve adták át a közel 300 méter hosszan kanyargó sétányt a 70 éves fák között, amely 6 méter magasban található, így különleges kilátás nyílik az erdő élővilágára, a fák formájára. A lombkorona sétány 40 interaktív állomásán jobban megismerhetjük a növényeket és az itt élő állatokat, miközben minden évszakban új kilátás fogad minket.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
7: Halálos autóbalesettel indult a vasárnap Zagyvarékasnál, tragikus vízi baleset a Holttisztán. Kis odafigyeléssel megelőzhetőek a kellemetlenségek a nyaraláson. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Életét vesztette egy ember abban a súlyos közúti balesetben, ami vasárnap hajnalban történt a 32-es úton, Zagyvarékas közelében. A rendőrség tájékoztatása szerint két személygépkocsi ütközött össze frontálisan. Az ütközés erejétől az egyik jármű az árokba borult. A szerencsétlenül járt autókban kizárólag a sofőrök utaztak. Az árokba csúszott gépkocsi vezetőjét a szolnoki hivatásos tűzoltók szabadították ki a teljesen összeroncsolódott járműből. A tragikus baleset pontos körülményeit és okait a rendőrség vizsgálja. Holtan emeltek ki a vízből egy középkorú férfi cipakházán a helyi Holt-Tisza szakaszon. A hatóságok tájékoztatása szerint az áldozat fürdőzés közben tűnt el a folyóban, ami után azonnal nagyszabású kereső akció indult. A helyszínre a Tiszaföldvári és a Kunszentmártoni tűzoltók mellett az Életjel önkéntes mentőszervezet speciális búváregysége is megérkezett, ami végül eredményre is vezetett, de a férfit már nem tudták megmenteni. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
8: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás van arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis
7: Ma hazánkban a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Folytatódik a kánikula, a nappali maximumok 33-36 fok körül lesznek, éjjel 17-20 fokig hűlhet le a levegő.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Jazz FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Egészen a 90-es évek legelejére ugrunk vissza, konkrétan 1990-ben jön a svéd Robin Rezz Leila Kivel Got to Get.

Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési információ, három autó és kis teherautó ütközött az M1-esen, Hegyeshalom felé Szárligetnél. 3-4 kilométeres már is a torlódás. Óvatosan, jó utat, vigyázzon magára mindenki úton, útfélen, a kánikulában, és közben indítok egy újabbat a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Texas dala, az Inner Smile a Besten.

Best FM a legjobb zenék, például a híd alatt, de bármilyen hely megfelel, ahol hűvösebb van, vagy árnyék, mert hogy embert próbáló hőség közeleg, a hétvégén 37-38 fok is lehet akár, de már ma is 31-36 fok között alakul a maximum. Aztán a jövő hét közepétől enyhül a forróság. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül jön a Kors és a Brett lesz a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Tombol a nyár, amely 95-ben a német C-blocktól így szólt. Ők is itt lesznek 10 után, de hozom a Roy és Ádám dalát is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha dugó, baleset van valahol, várom a közlekedési infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
0: A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután

0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Szolnokot korábban a magyar felhőkarcolók városának is illették, mivel az Ady Endre út 16 emeletes épülete mellett két 18 lakott emelettel rendelkező torony is található a Várkonyi téren és a Városmajor úton. No meg persze ott a vasútállomásnál a 24 emeletes. Igazság szerint 22 lakóemelete és egy 23. emelete van az 1975-ben átadott épületnek. A toronyház Magyarország legmagasabb lakóépülete 81 méter magassággal. Ez időtájt a 70-es évek elején már kezdett körvonalazódni az új vasútállomás, és nekiláttak a József Attila lakótelep, valamint a Pelikán szálloda építésének is. Mindez a város 900. születésnapjához kapcsolódott. A torony azóta is az az épület, amelyet a Szolnokra érkező először meglát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az Orci család egyike Magyarország legrégebbi nemesi családjának, melynek eredete az Árpádok idejéig vezethető vissza. Orci István 20 évig volt Jászkun kapitány. 1721-ben az erdélyi lázadás leverésének jutalmául a Nádortól Újszász pusztát kapta. 1736-ban, bár a család tulajdonában volt Újszász puszta, mégis csupán 100 év múlva költözött ide Orci György, aki felépítette a klasszicista stílusú kastélyt 1830 körül. A II. Világháború alatt német katonai kórházként működött a kastély. 44 őszén az épületet bombatámadás érte, azonban nagyobb kár mégsem esett rajta. Az államosítás és a felújítást követően a szociális otthon 1960. június 22-én nyitotta meg kapuit.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Elbúcsúztak a legendás helikopterek a szolnoki bázistól. Késelés zagyvarékason körözött nő volt a támadó. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Búcsút vetek a Magyar Honvédség legendás Mi-24-es harci és Mi-17-es szállító helikoptereitől, amelyek utoljára emelkedtek a magasba a szolnoki bázison. A helikopterdandár közösségi oldalán úgy fogalmaztak, az ünnepélyes eseményen megtörte a feszült csendet a jellegzetes, dübörgő rotorhang, ami évtizedeken át jelentett biztonságot és erőt a hazai égbolton. Ezek az ikonikus gépek meghatározó szerepet játszottak a magyar katonai repülésben, az ország védelmében, valamint a légtérbiztonság garantálásában. A helikopterek a hazai katasztrófa helyzetekben is segítséget nyújtottak, így például a nagy árvízi védekezéseknél is komoly feladatokat láttak el. A patinás technológiát a legmodernebb Airbus helikopterek váltják, amik a legújabb felszerelésekkel garantálják az ország biztonságát a jövőben. A modern forgószárnyasok új fejezetet nyitnak a honvédség történetében, miközben a régi gépekkel egy korszak végleg lezárult a Vármegyeszékhely katonai repülőterén. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját, az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legén minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre tűzre, hogy az évfolyam már sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
2: Országszerte számos településen szerveznek Szent Ivánéi programokat és tűzgyújtásokat. Ma hazánkban a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Folytatódik a kánikula, a nappali maximumok 33-36 fok körül lesznek, éjjel 17-20 fokig hűlhet le a levegő.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Elsőként attól a Gorillaztól, akik éppen világkörüli turnén vannak új albumukkal, aki a közelben el szeretné őket csípni és élőben bulizni. A Gorillaz zenéjére az holnap Zágrábban, július 9-én pedig a szlovákiai Trencsénben láthatja, hallhatja őket. A Feel Good-dal megy tovább a kedd délelőtt. Hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fel a legjobb zenék, most kiderül, mivel töltötte az idejét a rácsok mögött. Mark Morrison, ő bizony nem csak beszél és reppel és énekel róla, valóban rossz fiú. Fegyverviselésért és egyéb bűncselekményekért ült, de várva a szabadulást, megírta a Return of the Mac-et. Ez szól most, itt a Besten.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hírek. Baleset történt korábban az M1-esen hegyes halom felé Szárligetnél. Most már minden sáv járható, de a közel 6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. A 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jászapáti között lerobbant egy teherautó, a 89-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 után is jönnek majd a legjobb zenék Michael és Janet Jacksontól például. Vagy Dr. Bérestől. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gödöllön találkoznak ma a visegrádi négyek kormányfői. Hőség tombol Európa több országában. Itthon sem fogunk fázni, kitart a kánikula. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nem tűntek el a visegrádi országok közös érdekei, ma is nagyrészt ugyanazok a kérdések foglalkoztatják őket, jelentette ki a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter ma a Gödöllői Királyi Kastélyban találkozik a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfővel. Jelezte, a megbeszéléseken szó lesz egyebek mellett a régió energiaellátásának biztonságáról, az észak-déli közlekedési folyósó fejlesztéséről, az egyetemi kutatási és innovációs együttműködés erősítéséről, a politikai bizalom visszaépítéséről. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetők számára.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőben mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napitorlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
1: Fokozott ellenőrzést rendelt el a Pride időszakára a budapesti rendőrfőkapitány. Az eseményt szombaton tartják a fővárosban. Már péntek estétől több járőr lesz az utcákon, egészen vasárnap reggel 8-ig, írta a polisz.hu. A cél, hogy fenntartsák a közrendet, közbiztonságot, megakadályozzák a jogsértéseket. Tombol a kánikula Európa több országában, a héten sok helyen 40 fok körüli forróságra kell készülni. Franciaországban már halálos áldozatokat is követelt az extrém hőség. Nagy-Britanniában csütörtöki griasztást adtak ki, 38 fok körüli csúcsokra számítanak. Spanyolországban, Belgiumban és Németország nyugati részén is ilyesmire készülhetnek. Nézzük, milyen idő lesz idehaza. Meleg nyári időre számíthatunk sok napsütéssel. A gomoly felhők napközben többfelé meghízhatnak, és ritkán, de akár zápor, zivatar is jöhet, főleg az ország középső részén. A hőmérséklet 30-35 fokig kúszik fel. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, akár 36 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kitartást kívánok a kánikulai héthez. Június 23-a van kedd, Maxim Levente vagyok. Sok boldogságot a névnapos Zoltánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ebben az órában biztosan halljuk az Alice DJ-t, Justin Timberlake-et, nem sokára a Bahament, az órát az Outkast és a Héja indítja.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Bahamán kéri számon a felelőtlen kutya gazdikat. Ki az, aki kiengedi a kutyáját ilyen hőségben, vagy elviszi sétálni? Ne tegyük, inkább korán reggel, vagy késő este. Who let the dogs out a legjobb zenék között?

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Jazz FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Egy lerobbant teherautó miatt kell nagyon figyelni a 31-esen Jász-Jákóhalma és Jászapáti között, ahol egyébként félpályás lezárás is van. Dolgoznak ma is Szolnokon a Szent István Tisza hídon, a Filúpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, és lassú az M1-es Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíved a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Egy picit felfrissülünk a hírek után, egy autómosóban jön Krisztina Aguilera és a Cápa Mese betét dala a Car Wash, na és Majoros Rita, váltás tehát a hírek alatt a stúdióban. Én további kellemes délutánt, jó hűsölést kívánok, és persze jó étvágyat. Találkozzunk holnap, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Plakátok, a közmédia átalakítása, vizsgáló bizottságok, munkában a parlament. 10 embert mentettek ki tegnap a Balatonból a vízirendőrök, ritkán, de jöhetnek záporok. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Visszaszorítják a közterületi plakátolást, egyebek mellett erről is döntött a parlament. A hagyományos óriás plakátoknál a szabályozást az önkormányzatok kezébe adják, az ennél nagyobb hirdetéseket betiltják, ahogyan a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat is. Elfogadták a képviselők a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Ez egyebek mellett felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét, és létrehozza a független közmédia testületet. Egy másik elfogadott javaslat szerint kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgáló bizottságok előtt. Aki ezt nem teszi, komoly pénzbüntetésre számíthat. Nagy szükség volt tegnap is a balatoni vízirendőrökre. 3 esethez riasztották őket, összesen 10 embert mentettek ki a tóból. Balatonfürednél 2 vízibicikli sodródott a szárazföldtől mintegy 1,5 kilométerre. Innen 9 fiatalkorút kellett kimenteni. Keszthelynél egy szápos nem tudott partot érni. Mindegyikük az erős szél miatt került bajba. A mentések idején elsőfokú viharjelzés volt érvényben. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összetűző riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
1: Tombol a kánikula Európa több országában, a héten sok helyen 40 fok körüli forróságra kell készülni. Franciaországban már halálos áldozatokat is követelt az extrém hőség. Nézzük az itthoni időjárást. A gomoly felhők mellett szépen süthet a nap, csapadék inkább csak ritkán, talán az ország középső részén fordulhat elő. A szél időnként megélénkül, kitart a kánikula, a hőmérséklet 30-35 fokig tornázza fel magát. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, eső nélkül akár 36 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágeres kedd délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ha velem tartanak, akkor bizony ilyen lesz. Hozom a legjobb zenéket, a leges, legnagyobb kedvencek, 90-es, 2000-es évek igazi muzsikái, amivel egy kicsit visszahozzuk a régi emlékeket. Krisztina Aguilerával már indítok is, jön a Carwash. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Egy kicsit megpróbálom lehűteni a kedélyeket, meg úgy mindenkit. Tényleg nagy a forróság odakint, úgyhogy vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra. Nekem majdnem elolvadta a papucsomnak a talpa. Úgyhogy ez azt is jelenti, hogy nagyon forró a beton, szóval a kis kedvenceinket semmiképpen ne délben vigyük ki, inkább a reggeli esti órákat választjuk a sétára. És egyébként, ha mi is tehetjük, akkor inkább csak akkor hagyjuk el az otthonunkat. Na de, ma is hozom természetesen a leghűsebb slágereket, úgyhogy ezzel egy picit talán így tudok segíteni. Jó étvágyat az ebédelőknek, hozom a napkérdését is hamarosan, de csak Joe Bacio Funky Groove-ja után. Robbie Williams pedig a She's the One-nal érkezik. Szép napot!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, legyen mindenki óvatos, egy kicsit bágyattabbak, kevésbé odafigyelőek tudunk lenni ebben a melegben. Ez persze a sofőrökre is érvényes, úgyhogy tartsanak top szünetet, mindenki figyeljen a folyadékpótlásra. És persze a legfrissebb infókra, erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Bicskés Biatorbágy között. Torlódás van az M1-esen szintén, csak éppen Hegyeshalom felé a Komárom csomópontnál a terelést állítják helyre. A 85-ös és a 96-os kilométerek között lassan mozgó munkagép foglalja el a belső sávot, a torlódás itt már a 7 kilométert is meghaladta. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és ifató telefonszámunk. Ide várom ma is az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Black Eyed Peas és a Meet Me Halfway. Pár perc múlva pedig friss híreket hallgatunk, mert a délután egy óra lesz. Aztán érkezik majd Charlie is, és Giovanni, és az Evezzünk egy hajóban.
2: Evezzünk egy hajóban, messze a méteren nagy tengeren áll.
1: Nelly pedig nyitja majd az órát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Betiltják a gyűlöletkeltő plakátokat, Rizs és Liszt közé rejtve csempésztek volna ki műkincseket az országból. Kitart a kánikula, akár 35 fokban is olvadozhatunk. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Elfogadta a parlament a közmédia új szabályozását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós pénzek hazahozatalához szükséges jogszabályokat. A közmédia átalakításáról szóló törvény egyebek mellett felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét és létrehozza a független közmédia testületet. A közterületi plakátolást visszaszorítják, a hagyományos óriás plakátoknál nagyobb hirdetéseket betiltják, akár csak a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetést fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
1: Fokozott ellenőrzést rendelt el a Pride időszakára a budapesti rendőrfőkapitány. Az eseményt szombaton tartják a fővárosban, már péntek estétől több járőr lesz az utcákon egészen vasárnap reggel 8-ig, írta a police.hu. A cél, hogy fenntartsák a közrendet, közbiztonságot, megakadályozzák a jogsértéseket. Rizs és Liszt közé rejtve próbáltak régi érméket kicsempészni az országból. A pénzügyőrök az M1-es autópályán ellenőriztek egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautót, ekkor találtak egy barna borítékot benne 35 darab érmével. Szakértők megállapították, hogy ezek védett műkincsek lehetnek és több millió forintot érnek. Kivitelükhöz nem volt hivatalos engedélye a sofőrnek és utitársának. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Meleg nyári időre számíthatunk sok napsütéssel. A gomoly felhők napközben többfelé meghízhatnak, és ritkán, de akár zápor, zivatar is jöhet, főleg az ország középső részén. A hőmérséklet 30-35 fokig kúszik fel. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, akár 36 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágerek egy óra után is a Best FM-en. Egyébként, hogy pontos legyek, 4 perccel járunk egy óra után. Én Majoros Rita vagyok, szép délutánt, és hűsítő dallamokat kívánok és küldök mindenkinek, mint például az Ashwood és a Shine, de jön majd a Fugees is és a Ready or Not, és ahogy ígértem, Nelly már indítja is az órát, jön a Ride With Me. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék, erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé, az M0-es autó csomópontja és a Bábolna csomópont között szakaszos lassulás és időszakos torlódás tapasztalható. Ezt írták a hallgatóink, lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni az arra közlekedőknek. Az 58-as főúton pedig Pécs és Szallánta között egy autó munkagépnek hajtott, a 11-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha van bárkinek bármilyen útinfója, bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Másodperceken belül délután 2 óra lesz, jönnek a legeslegfrissebb hírek, utána bulizunk tovább. Például a Simply Red dalával jön a Fairground, és itt lesz az Animal Cannibals is, és ez itt az.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Búcsút mondunk a védett üzemanyag áraknak. Óvatosan kerülgessük az utakon a mezőgazdasági járműveket. A kánikula nem enyhül, eső nem sok lesz. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, az országgyűlés megszavazta az erről szóló törvénymódosítást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály alapján a kereskedelem politikáért felelős miniszter ezentúl rendeletben állapíthatja meg a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok azt indokolják. Visszaszorítják a közterületi plakátolást, erről is döntött a parlament. A hagyományos óriás plakátoknál a szabályozást az önkormányzatok kezébe adják, az ennél nagyobb hirdetéseket betiltják, akár csak a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat is. Figyeljünk az utakon megjelenő traktorokra, kombájnokra, vontatókra, kéri az Agrárkamara. Országszerte elkezdődött ugyanis az aratás, és az autósoknak ilyenkor sokkal több mezőgazdasági járművet kell kerülgetniük. Ezek lassan haladnak, gyakran feltorlódik mögöttük a forgalom, ráadásul sokszor elég nagyok is. Előzni csak óvatosan nagy oldaltávolsággal szabad az ilyen gépeket, és irányváltásukra is fel kell készülni. Mezőgazdasági járművek egyébként gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszokon nem közlekedhetnek. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzott hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett. Akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
1: A gomoly felhők mellett szépen süthet a nap, csapadék inkább csak ritkán, talán az ország középső részén fordulhat elő. A szél időnként megélénkül, kitart a kánikula, a hőmérséklet 30-35 fokig tornázza fel magát. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, eső nélkül akár 36 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2:04, gyerünk tovább, hallgassunk együtt isteni zenéket, visszahozzuk a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéit, amikor még Freddie Prinze Jr. volt a legjobb pasi, és mindenki a Bravo rovatait olvasta. Miközben a blues zenélt, jön mindjárt a One Love, vagy éppen a Sugar Babes szólt, és az Overload. Hát ezek jönnek.
0: Best FM.

Ezt a fel van legjobb zenék, már meg is hoztam a napkérdését. Eszünk egy picit, de ihatunk is. Szóval a napkérdése az, hogy melyik nemzet konyháját ennénk, hogyha életünk végéig csak azt választanánk, de itt azért az a nehezítés, hogy ez reggeli, ebéd, vacsorára értendő. Szóval ha azt mondjuk, hogy mondjuk nem is tudom, mexikói konyha, akkor ez alapján kell reggeli, ebéd, vacsoráznunk. Vagy ha azt mondjuk, hogy olasz konyha, akkor az alapján. Vagy ha azt mondjuk, hogy magyar, akkor mondjuk ehetjük a bundás kenyeret minden reggel. Bár bevallom őszintén, én azt reggeli, ebéd, vacsorára tudnám. Szóval melyik nemzet konyháját választanánk, hogyha innentől kezdve már életünk végéig csak azt tehetnénk, ihatnánk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. A Criss Cross dalát pedig a folytatásban hozom. Itt a Jump a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályán Budapest felé Győr elkerülő szakaszán a kiépített terelést bontják. A 113-as és a 118-as kilométerek között a torlódás a 3 kilométert haladta meg most jelen pillanatban. Az 58-as főúton Pécs és Szalenta között pedig egy autó munkagépnek hajtott még korábban a 11-es kilométernél, továbbra is félpályás korlátozás van érvényben. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója, küldje el. Nagyon köszönöm. Hittet Nóra is, aki azt írja, a Szépföldi út és a Bécsi út kereszteződésében a Kolosi téren baleset történt Budapesten, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Köszönöm az infót, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Nemzetközi partner találkozó Szolnokon egyeztettek a jövőről. Tragikus vízi baleset a Hold Tisztán. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Búcsút vetek a Magyar Honvédség legendás Mi-24-es harci és Mi-17-es szállító helikoptereitől, amelyek utoljára emelkedtek a magasba a szolnoki bázison. A helikopterdandár közösségi oldalán úgy fogalmaztak, az ünnepélyes eseményen megtörte a feszült csendet a jellegzetes, dübörgő rotorhang, ami évtizedeken át jelentett biztonságot és erőt a hazai égbolton. Ezek az ikonikus gépek meghatározó szerepet játszottak a magyar katonai repülésben, az ország védelmében, valamint a légtérbiztonság garantálásában. A helikopterek a hazai katasztrófa helyzetekben is segítséget nyújtottak, így például a nagy árvízi védekezéseknél is komoly feladatokat láttak el. A patinás technológiát a legmodernebb Airbus helikopterek váltják, amik a legújabb felszerelésekkel garantálják az ország biztonságát a jövőben. A modern forgószárnyasok új fejezetet nyitnak a honvédség történetében, miközben a régi gépekkel egy korszak végleg lezárult a Vármegyeszékhely katonai repülőterén. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját, az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
2: Országszerte számos településen szerveznek Szent Ivánéi programokat és tűzgyújtásokat. Elfogtak a rendőrök egy 27 éves nőt, aki egy szóváltás után késsel többször is megszúrt egy helyi férfit zagyvarékason. A bejelentés után a hatóságok rövid időn belül kézre kerítették a támadót a településen, majd előállították a szolnoki rendőrkapitányságra. A nyomozók súlyos testi sértés büntette miatt hallgatták ki a gyanúsítottat. A rendőrség közölte, hogy a nő ellen már több körözés is érvényben volt lopások miatt. A hatóságok a támadót azonnal őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A bűncselekmény pontos körülményeit a szolnoki nyomozók vizsgálják. A sérült férfi állapotáról nem közöltek további részleteket. A testvérvárosok küldöttségei tanácskoztak Szolnokon. A városvezetés házigazdaként fogadta a japán, észt, lengyel és román delegációkat a helyi városházán megrendezett szakmai fórumon. A nemzetközi esemény fényét emelte, hogy a rendezvényt megtisztelte jelenlétével a japán, az észt és a román nagykövet is. A város tájékoztatása szerint a résztvevők a jövőre vonatkozó elképzeléseiket osztották meg egymással, miközben tovább erősítették a kulturális és gazdasági kötelékeket, amiket már évtizedek óta közösen építenek a partnerek. A delegációk tagjai tanultak is egymástól a tapasztalatcserével. A diplomáciai programot ünnepi gála este zárta, amin fellépett a Bartók Béla kamarakórus, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Tisza Tánc Együttes is. elindult a Katolikus Caritas nyári táboroztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották. Tudtuk meg rádiónkban Szabados Edinától, a Katolikus Caritas kommunikációs ágazat vezetőjétől.
4: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is terveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
2: Kinevezték a szolnoki kosárlabda csapat új vezetőedzőjét, aki a következő szezontól veszi át a szakmai munka irányítását. Mikó Lárkász komoly nemzetközi tapasztalattal érkezik a Tiszapárti klubhoz. Pályafutása során több hazai élvonalbeli együttesnél dolgozott, majd Franciaországban és Lengyelországban is sikeresen tevékenykedett. Legutóbbi lengyelországi csapatával ráadásul a kupa győzelmet is elhódított, miközben nemzetközi kupasorozatban is értékes tapasztalatokat szerzett. Klub feladatai mellett a finn nemzeti válogatott programban is hosszú évek óta meghatározó szerepet tölt be. Másodedzőként részt vett Európa-bajnokságon, valamint világbajnokságon is a finn válogatott stábjában. A klubvezetés tájékoztatása szerint az új vezetőedző személyében egy modern szemléletű tréner csatlakozik az olajbányászhoz. A szurkolók bíznak benne, hogy a külföldi tréner segítségével a csapat ismét a hazai bajnokság élvonalába kerül a következő idényben. Holtan emeltek ki a vízből egy középkorú férfi cibakházán a helyi Holt-Tisza szakaszon. A hatóságok tájékoztatása szerint az áldozat fürdőzés közben tűnt el a folyóban, amiután azonnal nagyszabású kereső akció indult. A helyszínre a Tiszaföldvári és a Kunszentmártoni tűzoltók mellett az Életjel önkéntes mentőszervezet speciális búváregysége is megérkezett. A vízi kutatást a környékbeli halőrök csónakokkal is segítették, a szakemberek pedig szonárt is bevetettek a meder gyorsabb átfésüléséhez. A mentési munkálatokat a délután folyamán hirtelen kialakult heves esőzés és vihar jelentősen nehezítette. A hirtelen jött felhőszakadás miatt a kutatást egy időre fel is kellett függeszteni a biztonság érdekében. Miután az időjárás jobbra fordult, a szakemberek folytatták a munkát, ami végül eredményre is vezetett, de a férfit már nem tudták megmenteni. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
5: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás van arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerül beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
2: Ma hazánkban a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Folytatódik a kánikula, a nappali maximumok 33-36 fok körül lesznek, éjjel 17-20 fokig hűlhet le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Ebben a hőségben kevéssel is beérem. Legyen jó zene, legyen frissítő ital a környéken, meg legyenek jó hallgatók. Szerintem minden adott. Ezt a kett délutánt is együtt töltjük. A mikrofon mögött már Fodor Attila, jövök majd a Lighthouse Family-vel, az Álmokfutókkal, de most Aliás slágerével indulunk. Try Again!
0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. Without a dope.

Leginkább vízparton vagy hűs szobában lehet elviselni ezt az időjárást. 102.4 Best FM a legjobb zenék, és leginkább ott érdemes eltölteni a következő napokat is. A Tiszató és a Tisza víze most 24-26 fokos, a Balaton hőmérséklete ezekben a napokban 24-27 fokos, de ha valaki az Addia felé veszi az irányt, ott is a vízhőmérséklete 24-27 fokos. Holnap a térségben folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy rövid gyenge zápor alakulhat ki, helyenként élénk lesz az északias szél. Szerdán 32 fok fölött lesznek a csúcsok. Csütörtökön már frissítő záporokra sem számíthatunk majd. Elsősorban észak-keleten és tőlünk északra lehetnek még gomoly felhők, de alapvetően zavartalan lesz a napsütés. A hőmérséklet pedig túlépheti már a 34 fokot is. Pénteken is általában napos időre lehet számítani, akkor a reggeli órák 19-21 fokkal telnek majd, napközben viszont egyes területeken 37-38 fok is lehet, térségünkben nagyjából 35 fok lehet a maximum. Itt a 102.4 Best FM-en a legjobb zenék között most az Allianz Ethnic dala szól.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Best.

hétre is rengeteg jó program jutott. Itt a 102.4 Best FM-en ezek között szemezgetünk most. Artiáró összművészeti fesztivál ezen a héten a Szolnoki Művésztelepen. Pénteken 19 órától ott föllép majd a Rambler és Kanizsa Gina, este 9-től 20 szakadás földindulás koncert, majd vasárnapi gyerekek koncert is lesz még 11-től. Szombaton 10-től látható a Tisza Virág bábcsoport előadása, este lesz Electrica World Music Group koncert, látható majd a Kecskeméti City Ballett táncosainak előadása, föllép majd a Lóci játszik, a Korai Elektrik, de a művészeti fesztivál ideje alatt lesznek különleges kiállítások, nyitott műtermek és olvasósarok is többek között. Karcagi Birkafőző Fesztivál. Pénteken a Rock udvarban 7-8-tól az Idő utazó rockben látható, este 10-től pedig Moby Dick koncert. A Calvin színpadon 16-30-tól Tom Petty és barátai láthatóak, 18 órától fellép Bebe, majd Zingvik és Poyák Rita, 21 órától Szikora Róbert és az Ergo, este 11-től pedig Regán Lili. Szombaton a Múzeum színpadon már délelőtt hallható az Agyagbanda, 11-45-től fellép Csonka András, 12 óra után Peller Károly, a Calvin színpadon 16.30-tól Kalap Jakab koncert lesz, 18 órától Király Linda és Király Viktor látható, 20 órakor kezdődik majd Radics Gigi fellépése, 21.15-től Fehér Krisztián látható, de az éjszaka során még a hangulatot fokozza 10 után Kuki, illetve többek között Dr. Béres is. A Fröccskertben 19 óra után Farkas Judit, a Fülemüle Presszó Tribünben és a Rollers is látható majd. Szandai nyár a Lengyel Antal téren, most pénteken 18 órától Péter Samekkel, a Retro Zóna zenekarral, de lesz kézműves sarok és lesznek népzenei játékok is. Dos Diabolos, Gangsta Zul és Takács Vilkó koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban, most pénteken este 9-től. A Szolnoki Tisza Tánc Együttes 80 éves jubileumi gála műsorára szombaton kerül sor 14 és 18 órai kezdettel a Szigligeti Színházban. Aranycsillagos táncest ismét a Zöldház előtti téren az Aranycsillag Társas Tánc Klubbal szombaton 18 órától. Parás parti Besenyszögön az Erzsébet kertben szombaton déltől Bogrács partival 15 órától gyerekprogramokkal, 16.30-tól lesz Tündérliget, majd Csoda csónakázás a Horgász együttessel, 18-tól dalmadenc bemutatók, de lesz még hastánc, só, tüzes dallamok, fáklyafényes felvonulás, 9:30-tól pedig óriás kert mozi a Yesterday filmmel. Best of Hungária, Budapest Rock and Roll Bandel, Marót Vikivel és Novai Gáborral vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Hello nyár, az Abba Sisters műsorával Jászkara Jenőn a szabadtéri színpadon vasárnap 17.30-tól. Sikén dalával folytatom ezt a keddet, Love on the Run a legjobb zenék között.

0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. A tervek szerint még ezen a héten félpályás lezárásra lehet számítani a Szent István Tisza hídon itt a 4-es úton. Továbbá a 4-esen a 20-as kilométernél Vecsésen, illetve a 220-as kilométernél Debrecen előtt, valamint a 224-es kilométernél is útszűkület van érvényben. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A Tiszavárkony-Szőlők bekötő utat felújítják, ezért az teljes szélességében lezárták, a vasútállomást kerülő úton lehet csak megközelíteni. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Nádudvari úton van útszűkület. Aszfaltoznak a napokban Abátszalók és Tiszaders között. Tápió-Szecsőn a 31-esen közlekedve útszűkület van érvényben. A 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelést kell igénybe venni az arra közlekedőknek, de ugyancsak a 33-ason ott Debrecennél a 106-os kilométernél is sávlezárás van útépítés miatt. Az NSYNC egyik első sikerével folytatjuk.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 Vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Nemzetközi partner találkozó Szolnokon egyeztettek a jövőről. Tragikus vízi baleset a Hold Tisztán. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Búcsút vetek a Magyar Honvédség legendás Mi-24-es harci és Mi-17-es szállító helikoptereitől, amelyek utoljára emelkedtek a magasba a szolnoki bázison. A helikopterdandár közösségi oldalán úgy fogalmaztak, az ünnepélyes eseményen megtörte a feszült csendet a jellegzetes, dübörgő rotorhang, ami évtizedeken át jelentett biztonságot és erőt a hazai égbolton. Ezek az ikonikus gépek meghatározó szerepet játszottak a magyar katonai repülésben, az ország védelmében, valamint a légtérbiztonság garantálásában. A helikopterek a hazai katasztrófa helyzetekben is segítséget nyújtottak, így például a nagy árvízi védekezéseknél is komoly feladatokat láttak el. A patinás technológiát a legmodernebb Airbus helikopterek váltják, amik a legújabb felszerelésekkel garantálják az ország biztonságát a jövőben. A modern forgószárnyasok új fejezetet nyitnak a honvédség történetében, miközben a régi gépekkel egy korszak végleg lezárult a Vármegyeszékhely katonai repülőterén. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját, az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
1: Országszerte számos településen szerveznek Szent Ivánéi programokat és tűzgyújtásokat. Elfogtak a rendőrök egy 27 éves nőt, aki egy szóváltás után késsel többször is megszúrt egy helyi férfit zagyvarékason. A bejelentés után a hatóságok rövid időn belül kézre kerítették a támadót a településen, majd előállították a szolnoki rendőrkapitányságra. A nyomozók súlyos testi sértés büntette miatt hallgatták ki a gyanúsítottat. A rendőrség közölte, hogy a nő ellen már több körözés is érvényben volt lopások miatt. A hatóságok a támadót azonnal őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A bűncselekmény pontos körülményeit a szolnoki nyomozók vizsgálják. A sérült férfi állapotáról nem közöltek további részleteket. A testvérvárosok küldöttségei tanácskoztak Szolnokon. A város vezetés házigazdaként fogadta a japán, észt, lengyel és román delegációkat a helyi városházán megrendezett szakmai fórumon. A nemzetközi esemény fényét emelte, hogy a rendezvényt megtisztelte jelenlétével a japán, az észt és a román nagykövet is. A város tájékoztatása szerint a résztvevők a jövőre vonatkozó elképzeléseiket osztották meg egymással, miközben tovább erősítették a kulturális és gazdasági kötelékeket, amiket már évtizedek óta közösen építenek a partnerek. A delegációk tagjai tanultak is egymástól a tapasztalatcserével. A diplomáciai programot ünnepi gála este zárta, amin fellépett a Bartók Béla kamarakórus, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Tisza Tánc Együttes is. Elindult a Katolikus Caritas nyári táboroztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották, tudtuk meg rádiónkban Szabados Edinától, a Katolikus Caritas kommunikációs ágazat vezetőjétől.
3: gyermekközpontjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is terveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
1: Kinevezték a szolnoki kosárlabda csapat új vezetőedzőjét, aki a következő szezontól veszi át a szakmai munka irányítását. Mikó Lárkász komoly nemzetközi tapasztalattal érkezik a Tiszapárti klubhoz. Pályafutása során több hazai élvonalbeli együttesnél dolgozott, majd Franciaországban és Lengyelországban is sikeresen tevékenykedett. Legutóbbi lengyelországi csapatával ráadásul a kupa győzelmet is elhódított, miközben nemzetközi kupasorozatban is értékes tapasztalatokat szerzett. Klub feladatai mellett a finn nemzeti válogatott programban is hosszú évek óta meghatározó szerepet tölt be. Másodedzőként részt vett Európa-bajnokságon, valamint világbajnokságon is a finn válogatott stábjában. A klubvezetés tájékoztatása szerint az új vezetőedző személyében egy modern szemléletű tréner csatlakozik az olajbányászhoz. A szurkolók bíznak benne, hogy a külföldi tréner segítségével a csapat ismét a hazai bajnokság élvonalába kerül a következő idényben. Holtan emeltek ki a vízből egy középkorú férfi cibakházán a helyi Holt-Tisza szakaszon. A hatóságok tájékoztatása szerint az áldozat fürdőzés közben tűnt el a folyóban, ami után azonnal nagyszabású kereső akció indult. A helyszínre a Tiszaföldvári és a Kunszentmártoni tűzoltók mellett az Életjel önkéntes mentőszervezet speciális búváregysége is megérkezett. A vízi kutatást a környékbeli halőrök csónakokkal is segítették, a szakemberek pedig szonárt is bevetettek a meder gyorsabb átfésüléséhez. A mentési munkálatokat a délután folyamán hirtelen kialakult heves esőzés és vihar jelentősen nehezítette. A hirtelen jött felhőszakadás miatt a kutatást egy időre fel is kellett függeszteni a biztonság érdekében. Miután az időjárás jobbra fordult, a szakemberek folytatták a munkát, ami végül eredményre is vezetett, de a férfit már nem tudták megmenteni. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
4: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás van arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerül beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
1: Ma hazánkban a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Folytatódik a kánikula, a nappali maximumok 33-36 fok körül lesznek, éjjel 17-20 fokig hűlhet le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Ma ünnepelni születésnapját Alan Turing, a modern számítógép egyik atya, Kárpáti György, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Vas Gábor, színész, illetve Nepp József, rajzfilm rendező, aki nevéhez a macskafogó, a Szafi, vagy éppen a Ludas Matyi is hozzá kötődik. Martin Solveig érkezik ezúttal.
0: 102.4 West FM.

Leginkább vízparton vagy hűs szobában lehet elviselni ezt az időjárást. 102.4 Best FM a legjobb zenék, és leginkább ott érdemes eltölteni a következő napokat is. A Tiszató és a Tisza víze most 24-26 fokos, a Balaton hőmérséklete ezekben a napokban 24-27 fokos, de ha valaki az Addia felé veszi az irányt, ott is a vízhőmérséklete 24-27 fokos. Holnap a térségben folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy rövid gyenge zápor alakulhat ki, helyenként élénk lesz az északias szél. Szerdán 32 fok fölött lesznek a csúcsok. Csütörtökön már frissítő záporokra sem számíthatunk majd. Elsősorban észak-keleten és tőlünk északra lehetnek még gomoly felhők, de alapvetően zavartalan lesz a napsütés. A hőmérséklet pedig túlépheti már a 34 fokot is. Pénteken is általában napos időre lehet számítani, akkor a reggeli órák 19-21 fokkal telnek majd, napközben viszont egyes területeken 37-38 fok is lehet, térségünkben nagyjából 35 fok lehet a maximum. Jó hűsödést kívánok, a 102.4 Best FM-en a legjobb zenék között most Coolio dala.

0: És rengeteg jó program jutott itt a 102.4 Best FM-en, ezek között szemezgetünk most. Artiáró összművészeti fesztivál ezen a héten a Szolnoki Művésztelepen. Pénteken 19 órától ott föllép majd a Rambler és Kanizsa Gina, este 9-től húszszakadás földindulás koncert, majd vasárnapi gyerekek koncert is lesz még 11-től. Szombaton 10-től látható a Tisza Virág bábcsoport előadása, este lesz Electrica World Music Group koncert, látható majd a Kecskeméti City Ballett táncosainak előadása, föllép majd a Lóci játszik, a Korai Elektrik, de a művészeti fesztivál ideje alatt lesznek különleges kiállítások, nyitott műtermek és olvasósarok is többek között. Karcagi Birkafőző Fesztivál. Pénteken a Rockudvarban fél 8-tól az időutazó rockband látható, este 10-től pedig Moby Dick koncert. A Calvin színpadon 16.30-tól Tom Petty és barátai láthatóak, 18 órától fellép Bebe, majd Zingvik és Poják Rita, 21 órától Szikora Róbert és az Ergo, este 11-től pedig Regán Lili. Szombaton a Múzeum színpadon már délelőtt hallható az Agyagbanda, 11.45-től fellép Csonka András, 12 óra után Peller Károly. A Calvin színpadon 16.30-tól Kalap Jakab koncert lesz, 18 órától Király Linda és Király Viktor látható. 20 órakor kezdődik majd Radics Gigi fellépése, 21.15-től Fehér Krisztián látható, de az éjszaka során még a hangulatot fokozza 10 után Kuki, illetve többek között Dr. Béres is. A Fröccskertben 19 óra után Farkas Judit, a Fülemüle Presszó Tribune Band és a Rollers is látható majd. Szandai nyár a Lengyel Antal téren, most pénteken 18 órától Péter Samekkel, a Retro Zóna zenekarral, de lesz kézműves sarok és lesznek népzenei játékok is. Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilkó koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban, most pénteken este 9-től. A Szolnoki Tisza Tánc Együttes 80 éves jubileumi gála műsorára szombaton kerül sor 14 és 18 órai kezdettel a Szigligeti Színházban. Aranycsillagos táncest ismét a Zöldház előtti téren az Aranycsillag Társas Tánc Klubbal szombaton 18 órától. Parás parti Besenyszögön az Erzsébet kertben szombaton déltől Bogrács partival 15 órától gyerekprogramokkal, 16.30-tól lesz Tündérliget, majd Csoda csónakázás a Horgász együttessel, 18-tól dalmadenz bemutatók, de lesz még hastánc, só, tüzes dallamok, fáklyafényes felvonulás, fél 10-től pedig óriás kert mozi a Yesterday filmmel. Best of Hungária Budapest Rock and Roll Banddel, Marót Vikivel és Novai Gáborral vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Hello nyár, az Abba Sisters műsorával Jászkara Jenőn a szabadtéri színpadon vasárnap 17.30-tól. Kellemes kikapcsolódást a programokhoz, most Tolvaj Reni énekel nekünk a 102.4 Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

1024 Best FM a legjobb zenék. A tervek szerint még ezen a héten félpályást lezárásra lehet számítani a Szent István Tisza hídon itt a 4-es úton. Továbbá a 4-esen a 20-as kilométernél Vecsésen, illetve a 220-as kilométernél Debrecen előtt, valamint a 224-es kilométernél is útszűkület van érvényben. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A Tiszavárkony-Szőlők bekötő utat felújítják, ezért az teljes szélességében lezárták, a vasútállomást kerülő úton lehet csak megközelíteni. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Nádudvari úton van útszűkület. Aszfaltoznak a napokban Abátszalók és Tiszaders között. Tápió-Szecsőn a 31-esen közlekedve útszűkület van érvényben. A 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelést kell igénybe venni az arra közlekedőknek, de ugyancsak a 33-ason ott Debrecennél a 106-os kilométernél is sávlezárás van útépítés miatt. A legjobb zenék között most a Tankcsapda dala a 102.4 Best FM-en.

0: megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Nemzetközi partner találkozó Szolnokon egyeztettek a jövőről. Tragikus vízi baleset a Hold Tisztán. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Búcsút vetek a Magyar Honvédség legendás Mi-24-es harci és Mi-17-es szállító helikoptereitől, amelyek utoljára emelkedtek a magasba a szolnoki bázison. A helikopterdandár közösségi oldalán úgy fogalmaztak, az ünnepélyes eseményen megtörte a feszült csendet a jellegzetes, dübörgő rotorhang, ami évtizedeken át jelentett biztonságot és erőt a hazai égbolton. Ezek az ikonikus gépek meghatározó szerepet játszottak a magyar katonai repülésben, az ország védelmében, valamint a légtérbiztonság garantálásában. A helikopterek a hazai katasztrófa helyzetekben is segítséget nyújtottak, így például a nagy árvízi védekezéseknél is komoly feladatokat láttak el. A patinás technológiát a legmodernebb Airbus helikopterek váltják, amik a legújabb felszerelésekkel garantálják az ország biztonságát a jövőben. A modern forgószárnyasok új fejezetet nyitnak a honvédség történetében, miközben a régi gépekkel egy korszak végleg lezárult a Vármegyeszékhely katonai repülőterén. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját, az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
4: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
3: Országszerte számos településen szerveznek Szent Ivánéi programokat és tűzgyújtásokat. Elfogtak a rendőrök egy 27 éves nőt, aki egy szóváltás után késsel többször is megszúrt egy helyi férfit zagyvarékason. A bejelentés után a hatóságok rövid időn belül kézre kerítették a támadót a településen, majd előállították a szolnoki rendőrkapitányságra. A nyomozók súlyos testi sértés büntette miatt hallgatták ki a gyanúsítottat. A rendőrség közölte, hogy a nő ellen már több körözés is érvényben volt lopások miatt. A hatóságok a támadót azonnal őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A bűncselekmény pontos körülményeit a szolnoki nyomozók vizsgálják. A sérült férfi állapotáról nem közöltek további részleteket. A testvérvárosok küldöttségei tanácskoztak Szolnokon. A városvezetés házigazdaként fogadta a japán, észt, lengyel és román delegációkat a helyi városházán megrendezett szakmai fórumon. A nemzetközi esemény fényét emelte, hogy a rendezvényt megtisztelte jelenlétével a japán, az észt és a román nagykövet is. A város tájékoztatása szerint a résztvevők a jövőre vonatkozó elképzeléseiket osztották meg egymással, egymással, miközben tovább erősítették a kulturális és gazdasági kötelékeket, amiket már évtizedek óta közösen építenek a partnerek. A delegációk tagjai tanultak is egymástól a tapasztalatcserével. A diplomáciai programot ünnepi gála este zárta, amin fellépett a Bartók Béla kamarakórus, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Tisza Tánc Együttes is. Elindult a Katolikus Caritas nyári táborosztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották, tudtuk meg rádiónkban Szabados Edinától, a Katolikus Caritas kommunikációs ágazat vezetőjétől.
5: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is terveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
3: Kinevezték a szolnoki kosárlabda csapat új vezetőedzőjét, aki a következő szezontól veszi át a szakmai munka irányítását. Mikó Lárkász komoly nemzetközi tapasztalattal érkezik a Tiszapárti klubhoz. Pályafutása során több hazai élvonalbeli együttesnél dolgozott, majd Franciaországban és Lengyelországban is sikeresen tevékenykedett. Legutóbbi lengyelországi csapatával ráadásul a kupa győzelmet is elhódított, miközben nemzetközi kupasorozatban is értékes tapasztalatokat szerzett. Klub feladatai mellett a finn nemzeti válogatott programban is hosszú évek óta meghatározó szerepet tölt be. Másodedzőként részt vett Európa-bajnokságon, valamint világbajnokságon is a finn válogatott stábjában. A klub vezetés tájékoztatása szerint az új vezetőedző személyében egy modern szemléletű tréner csatlakozik az olajbányászhoz. A szurkolók bíznak benne, hogy a külföldi tréner segítségével a csapat ismét a hazai bajnokság élvonalába kerül a következő idényben. Holtan emeltek ki a vízből egy középkorú férfi cibakházán a helyi Holt-Tisza szakaszon. A hatóságok tájékoztatása szerint az áldozat fürdőzés közben tűnt el a folyóban, amiután azonnal nagyszabású kereső akció indult. A helyszínre a Tiszaföldvári és a Kunszentmártoni tűzoltók mellett az Életjel önkéntes mentőszervezet speciális búváregysége is megérkezett. A vízi kutatást a környékbeli halőrök csónakokkal is segítették, a szakemberek pedig szonárt is bevetettek a meder gyorsabb átfésüléséhez. A mentési munkálatokat a délután folyamán hirtelen kialakult heves esőzés és vihar jelentősen nehezítette. A hirtelen jött felhőszakadás miatt a kutatást egy időre fel is kellett függeszteni a biztonság érdekében. Miután az időjárás jobbra fordult, a szakemberek folytatták a munkát, ami végül eredményre is vezetett, de a férfit már nem tudták megmenteni. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
6: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás van arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalomnyi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerül beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
3: Ma hazánkban a napsütésé lesz a főszerep, melyet délután csak kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Folytatódik a kánikula, a nappali maximumok 33-36 fok körül lesznek, éjjel 17-20 fokig hűlhet le a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: A kinti hőmérséklet is tartja magát, de idebent a stúdióban sem csökkent a hőség. Nálunk 28 fok van. A Best FM hallgatók munkáján hány fokot mutat a hőmérő? Jöhetnek az üzenetek 0-20-55-55-155. Hűsítő dalaink között pedig Eminem, és az egyik első sikere, The Real Slim Shady.
1: 102.4 Best FM.

Leginkább vízparton vagy hűs szobában lehet elviselni ezt az időjárást. 102.4 Best FM a legjobb zenék, és leginkább ott érdemes eltölteni a következő napokat is. A Tiszató és a Tisza víze most 24-26 fokos, a Balaton hőmérséklete ezekben a napokban 24-27 fokos, de ha valaki az Addia felé veszi az irányt, ott is a vízhőmérséklete 24-27 fokos. Holnap a térségben folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy rövid gyenge zápor alakulhat ki, helyenként élénk lesz az északias szél. Szerdán 32 fok fölött lesznek a csúcsok. Csütörtökön már frissítő záporokra sem számíthatunk majd. Elsősorban észak-keleten és tőlünk északra lehetnek még gomoly felhők, de alapvetően zavartalan lesz a napsütés. A hőmérséklet pedig túlépheti már a 34 fokot is. Pénteken is általában napos időre lehet számítani, akkor a reggeli órák 19-21 fokkal telnek majd, napközben viszont egyes területeken 37-38 fok is lehet, térségünkben nagyjából 35 fok lehet a maximum. A nyáresti bulikat idézzük meg ezúttal a Delight-tal, a 102.4 Best FM-en a legjobb zenék között most a Groovies in the Heart hallható.

0: Erre a hétre is rengeteg jó program jutott. Itt a 102.4 Best FM-en ezek között szemezgetünk most. Artiáró Összművészeti Fesztivál ezen a héten a Szolnoki Művésztelepen. Pénteken 19 órától ott föllép majd a Rambler és Kanizsa Gina, este 9-től 20 szakadás, földindulás koncert, majd vasárnapi gyerekek koncert is lesz még 11-től. Szombaton 10-től látható a Tisza Virág bábcsoport előadása, este lesz Electrica World Music Group koncert, látható majd a Kecskeméti City Ballett táncosainak előadása, föllép majd a Lóci játszik, a Korai Elektrik, de a művészeti fesztivál ideje alatt lesznek különleges kiállítások, nyitott műtermek és olvasósarok is többek között. Karcagi Birkafőző Fesztivál. Pénteken a Rockudvarban 7-8-tól az Idő utazó rockband látható, este 10-től pedig Moby Dick koncert. A Calvin színpadon 16:30-tól Tom Petty és barátai láthatóak, 18 órától fellép Bebe, majd Zingviki és Poják Rita, 21 órától Szikora Róbert és az Ergo, este 11-től pedig Regán Lili. Szombaton a Múzeum színpadon már délelőtt hallható az Agyagbanda, 11:45-től fellép Csonka András, 12 óra után Peller Károly. A Calvin színpadon 16:30-tól Kalap Jakab koncert lesz, 18 órától Király Linda és Király Viktor látható. 20 órakor kezdődik majd Radics Gigi fellépése, 21:15-től Fehér Krisztián látható, de az éjszaka során még a hangulatot fokozza 10 után Kuki, illetve többek között Dr. Béres is. A Fröccskertben 19 óra után Farkas Judit, a Fülemüle Presszó Tribünben és a Rollers is látható majd. Szandai nyár a Lengyel Antal téren, most pénteken 18 órától Péter Samekkel, a Retro Zóna zenekarral, de lesz kézműves sarok és lesznek népzenei játékok is. Dos Diabolos, Gangsta Zul és Takács Vilkó koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban, most pénteken este 9-től. A Szolnoki Tisza Tánc Együttes 80 éves jubileumi gála műsorára szombaton kerül sor 14 és 18 órai kezdettel a Szigligeti Színházban. Aranycsillagos táncest ismét a Zöldház előtti téren az Aranycsillag Társas Tánc Klubbal szombaton 18 órától. Parás parti Besenyszögön az Erzsébet kertben szombaton déltől Bogrács partival 15 órától gyerekprogramokkal, 16:30-tól lesz Tündérliget, majd Csoda csónakázás a Horgász Együttessel, 18-tól dalmadensz bemutatók, de lesz még hastánc, só, tüzes dallamok, fáklyafényes felvonulás, 9:30-tól pedig Óriás kert mozi a Yesterday filmmel. Best of Hungária Budapest Rock and Roll Banddel, Marót Vikivel és Novai Gáborral vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Hello nyár, az Abba Sisters műsorával Jászkara Jenőn a szabadtéri színpadon vasárnap 17:30-tól. A kedves kedett Berkes Olivér dala folytatja Volt, ami volt a legjobb zenék között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék. A tervek szerint még ezen a héten félpályás lezárásra lehet számítani a Szent István Tisza hídon itt a 4-es úton. Továbbá a 4-esen a 20-as kilométernél Vecsésen, illetve a 220-as kilométernél Debrecen előtt, valamint a 224-es kilométernél is útszűkület van érvényben. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A Tiszavárkony-Szőlők bekötő utat felújítják, ezért az teljes szélességében lezárták, a vasútállomást kerülő úton lehet csak megközelíteni. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Nádudvari úton van útszűkület. Aszfaltoznak a napokban Abáczalók és Tiszaders között. Tápiószecsőn a 31-esen közlekedve útszűkület van érvényben. A 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelést kell igénybe venni az arra közlekedőknek, de ugyancsak a 33-ason ott Debrecennél a 106-os kilométernél is sávlezárás van útépítés miatt. Nekem már a bezár a bazár, viszont érkezik a Night Shift csapata. Fodor Attila vagyok, Best FM-es kedd délutánt a folytatása NSZD-sával. Paid my dues!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Döntött az országgyűlés az üzemanyagárakról, fizetős lesz az építési törmelék leadása, szökésben a Zalai Áj Jézus. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, az erről szóló törvényt elfogadta az országgyűlés. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági járat vezessen be. A parlament emellett szigorította a közterületi plakátolás szabályait. A hagyományos óriás plakátokról ezentúl az önkormányzatok dönthetnek. A nagyobb hirdetéseket, valamint a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat pedig betiltják. Elfogadták a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Júliustól fizetős lesz az építési bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetnie kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszajött, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékedik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetőknek.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napvitorlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
1: Körözést adtak ki a Zalai Áj Jézusként ismert férfi ellen. A jogerősen 4,5 év börtönre ítélt 72 éves teskendi férfi nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe, ezért a rendőrség körözi. A bíróság szerint a férfi spirituális gyógyítónak adta ki magát, és több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől. A hírek szerint feltehetően külföldön vagy Somogyvár megye nyugati részén bujkál. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

szerdán, csütörtökön dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap chill, lounge és deep house, keddenként pedig funky. 120 percen keresztül ez a menü itt a Night Shift-ben, a Besten, minden este 6 és 8 között.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És komolyan mondom, nekünk vannak a legrendesebb hallgatók, de tényleg szerintem még a mondatot sem fejeztem be, és onnantól fogva már özönlöttek is az üzenetek a tegnapi szülinaposnak, DJ Millernek, aki egyébként ugye csütörtököként szokott dance-t mixelni itt a Best-en a Night Shift-ben. Szóval nagyon-nagyon szépen köszönjük az összeset. Továbbítottuk Miller Iminek, de persze másra is lehet azért ezeket az elérhetőségeinket használni, évközben is, születésnaptól függetlenül. 0-20-55-55-155 az SMS és a Viber számunk, és Best FM Night Shift, így pedig megtaláltok minket Facebookon is, és Instagramon is.

0: lemezjátszóknál White Boy.
1: Én már csak annyi időt töltök el a lemezjátszóknál, hogy még felrakom ezt a Crystal Waters dalt, aztán átengedem a terepet Hangyának, persze maradok én is egészen éjfélig. Szóval a következő 60 percben Hangya fog mixelni funkit, ahogy ezt már teszi lassan 5 éve minden kedden. Pár perc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Döntött az országgyűlés az üzemanyagárakról, fizetős lesz az építési törmelék leadása, szökésben a zalai áll Jézus. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, az erről szóló törvényt elfogadta az országgyűlés. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. A parlament emellett szigorította a közterületi plakátolás szabályait. A hagyományos óriás plakátokról ezentúl az önkormányzatok dönthetnek. A nagyobb hirdetéseket, valamint a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat pedig betiltják. Elfogadták a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Júliustól fizetős lesz az építési bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetnie kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszajött, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékedik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetőknek.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napvitorlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
1: Körözést adtak ki a zalai áll Jézusként ismert férfi ellen. A jogerősen 4,5 év börtönre ítélt 72 éves teskendi férfi nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe, ezért a rendőrség körözi. A bíróság szerint a férfi spirituális gyógyítónak adta ki magát, és több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől. A hírek szerint feltehetően külföldön vagy Somogyvár megye nyugati részén bujkál. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: DJ Hangya, akinek a középső neve Wikipedia. És Discogs.
4: Nem csak Wiki.
3: Igen. Nem tudom, régen találkoztunk már, mesélj, mit történt. Na, hogy... ugye Joy Sims Coming to My Life 80-as évek vége fele?
4: Jól? 87.
3: 87. Hogy ott még a 90-es években ezt még úgy elő-előszedegették, feldolgozták, csináltak belőle egy-két remake-et, és azt mondja, az elmúlt 20 évben ez a dalhoz nem nagyon nyúltak hozzá, pedig szerintem egy tök jó téma, egy tök karakteres dal, hogy...
4: Hát remélem hallgatják a kedves producerek.
3: Effi hallgatod? De nem, akkor... csak bocsánat, hogy jól emlékszem, igen, nem nagyon volt ebből már ilyen frissebb verzió.
4: Igen, méltatlanul elfeledett, pedig biztos, hogy jókat lehet belőle csinálni, de legalább itt van, és akkor lejátsszuk eredetiben.
3: Mondjuk az Effin kívül még te vagy a másik, aki szokott csinálni ilyen saját verziókat.
4: Igen, de most három gyermekes apukaként egy kicsit ezt így félre kell tenni. Örülök, ha
3: betudok. Igen. Jó, na ennek viszont mi is örülünk, úgyhogy Funky még egy órán keresztül Hangyával mostantól itt a Best-en a Night Shift második órájában.

0: Kossuthnál. DJ Hangya.
1: Na tök jó, hogy rögtön az óra elején ezt a három gyermekes apuka kártyát ezt már így kidobtad az asztalra, és akkor most már ezzel nem nagyon tudsz mentegetőzni. Hát a Mixcloudra, a igen. Mixeket, a feltöltésre.
2: Ez is fel fog kerülni.
1: És mennyi van fönt már most?
2: Fú, nem tudom.
1: Nagy. Számolatlanul rakod, csak töltöd,
2: igen,
1: csak töltöd.
2: Igen. Kaptam visszajelzést is, hogy egyszerűen nem győzik, aha, elvesznek a sok hanganyagba. Úgyhogy ezért hallgassanak minket, és akkor itt exkluzív meghallgatok.
1: Elképesztő hallgat. De mondjuk én örülök, hogy egy ilyen jól megépített, egy ilyen masszív irodaházban vagyunk, mert hogy nem szakad rád, azért az valami elképesztő.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: És akkor, ha már Lil Kim, na akkor egy érdekes dilemma, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Adott egy relatív sikeres amerikai lánycsapat. Pussycat Dolls, nevezzük nevén. Ugye, akik a lánycsapatokhoz hasonló karriert futottak be, úgyhogy mindegyik lánycsapatból azért volt egy-egy valaki, aki utána mindig így nagyon kiemelkedett.
2: Igen, Nikol Scherzinger.
1: Aztán hosszú éveken keresztül ment ugye, hogy akkor újra egyesülés, újból összeállnak, stb. Most ott tart a dolog, hogy újból összeálltak hárman, amiben benne van a Nikol Scherzinger, nem tudom melyik kettő nincs benne, de most van a Pussycat Dolls három taggal, including Nikol. Olyan kevés jegyet adtak el az amerikai turnéra, hogy az egész észak-amerikai turnét lefújták. Várjál, viszont Európába megjönnek. Na most én csak így tényleg így hangosan gondolkodom, meg hogy szerinted. Tehát, hogyha egy ilyen tőzsgyökeres amerikai lánycsapat...
2: Nagyobb a varázsa itt Európában.
1: Igen, na mert én pont ezt nem tudtam eldönteni. Tehát, hogyha ez Amerikában nem működik, ahol szerintem azért ők sokkal jobban ott voltak, hogy akkor vajon Európában egy ilyen csonkot, most ez picit hülyen, hogy egy csonkot Pussycat Dolls, elmennek az emberek?
2: Szerintem elmennek, mert itthon nagyobb varázsa van. Ott saját hazájukon belül ott nincs akkora varázsa. Ja, összeállt megint, igen, ő is, nem is a teljes létszámmal, és különben is Nikol Scherzinger már mindenféle X-faktor, meg mit tudom én, miben szerepelt a brit X-faktorban.
1: Igen.
2: Úgy voltak vele, hogy nem, már nincs csak. Viszont itt Európában megvan az egzotikuma, én úgy gondolom.
1: Jó, simán lehet, nem tudom, én sem tudom eldönteni, viszont, ami egy érdekes húzás, és ilyen szempontból ez is ilyen bátor húzás, hogy van ez mennyire működik itt Európában, ami Amerikában, hogy ugye Amerikában az előzenekar az a Lil Kim lett volna.
2: Aha.
1: És őt hozzák Európába. Tehát itt Európában az európai koncerteken, és a Lil Kim lesz majd a Pussycat Dolls előzenekar.
2: Mert azt gondolom, hogy előzenekarnak az is belefér. Tehát, hogyha egy sokkal, nem is tudom, nem a kevésbé jegyzett rappert hoztak volna, mint a Lil Kim, az is be, mit tudom, hogy a Queen Pen, ugye?
1: Oké, okay, de hogy mondjuk, de lehetett mondjuk volna egy sokkal, sokkal jobban jegyzett, de már, hogy is mondjam, csak karrierje zenikként túllévő egykori.
2: Továbbra is azt mondom, hogy itt Európában ez is belefér, hogy legyen egy Lil Kim az elején, mert a Pussycat Dollsra úgyis be fognak jönni az emberek.
1: Jó, nem, én ezt gondolom. Jó, nyilván nem tudom eldönteni.
2: Százalékos arányban hagyok tévedni valót benne, de jó,
1: na, lehet, kiderül, elvileg szeptemberben indul az európai turné, lehet, hogy még azt is le fogják fújni, mert annyira nem. Azért mondom, én tényleg csak ilyen abszolút kíváncsiság jelleggel, hogy mondom, neked erről mi a véleményed? Én nem nagyon tudtam eldönteni, hogy ami ott nem működik Amerikában, de amerikai, az itt Európában mennyire lehet így izgalmas. Na majd kiderül.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Tehát ez tényleg, hát három gyermekkel, hát lelkileg már rákészültél? Vagy hogy bírod a vakáció első pár napját?
2: Teljesen jó, mert én is elmentem a vakációra.
1: Őket meg otthon hagytad, vagy nem? Igen, mert úgy lenne ez igazi.
2: Nem, én szeretem őket, és szeretem, ha otthon vannak. Nyilván persze van, amikor a bizonyos dolgok az ember agyára tudnak menni, de nem aztán mondod. Ezt felettetik, hogy nem rögtön mondod. Jön, apum, mit tudom, dobáljál fel a levegőbe, és akkor rögtön tudod, az ember arra koncentrál, hogy el is tudjam kapni.
1: Igen, vagy szóval, ugye valami nagyobb elmagasságú helységben tudném ezt megtenni, jó van akkor.
2: Szóval érted. Persze. Tudom, van ez, hogy alig várják már szeptembert a kedves szülőkollégák.
1: Két hónapon keresztül neked kell szórakoztatni a gyereket, és nem egy intézményben. Na mindegy, jó van. Hanyusz, köszi szépen, jövőket várok.
2: Igen.
1: Így.
2: Sziasztok.
1: Igen? Okay.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Független hatóság felügyelheti az egészségügyet. Súlyos a vízhiány Zala vármegyében. Hőségben is fontos a szénmonoxid érzékelő. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új egészségügyi minőségellenőrzési hatóság jön létre. Az egészségügyi miniszter bejelentette, a minisztériumtól független szervezet ellenőrzi majd az ellátás minőségét, kezeli a betegpanaszokat és összehangolja az egészségügyi innovációkat. Hegedű Zsolt azt is közölte, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár jövőben valódi biztosítóként működik majd. A kormány az egészségügy fejlesztésére ígért első 500 milliárd forint egy részét a szakdolgozók béremelésére és az alapellátás megerősítésére fordítja. Másodfokú vízkorlátozást rendeltek el 29 zalai településen a tartós aszály miatt. A Zala Víz ZRT szerint a térségben soha nem tapasztalt mértékű vízhiány alakult ki. A talajvíz szint jelentősen csökkent, miközben sokan az ivóvízhálózatban öntöznek. A korlátozás mintegy 18 ezer fogyasztót érint, több településen pedig már lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet az alacsony víznyomás miatt. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy öntözéshez lehetőleg esővizet vagy saját kutat használjanak. A hőségben is veszélyt jelenthet a szénmonoxid, kánikula idején megnő a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Fontos, hogy nyáron se kapcsoljuk ki a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta a rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
1: Rizs és liszt közé rejtve próbáltak régi erméket kicsempészni az országból. A pénzügyőrök az M1-es autópályán ellenőriztek egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautót. Ekkor találtak rá egy barna borítékra, benne 35 darab érmével. Szakértők megállapították, hogy ezek védett műkincsek lehetnek, és több millió forintot érnek. Kivitelükhöz nem volt hivatalos engedélye a sofőrnek és útitársának sem. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Amire mi azt szoktuk mondani, hogy csapj bele, az angol száz országokban úgy hangzik, hogy give me a five. Próbálták ezt itthon is meghonosítani, hogy adj egy ötöst. Szerintem annyira nem sikerült. Mi minden esetre két ötöst is adunk a következő órában. A Maroon 5-tól a Payphone-t, illetve a Five-tól. A Keep a Moving, Shakira és Aloka után.
0: Ez a Night Shift a Best

Kiss FM, a legjobb zenék, Kánikula, ameddig a szem ellát, úgyhogy a most érkező dal ennél aktuálisabb nem is lehetne. Nem is nagyon értem, hogy a megjelenés évében 2000-ben ez, hogy február 15-én jelent meg. Cisco érkezik a Tank Songgal itt a Westen, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Ha már időről időre mindig feltűnik nálunk Kelly Rowland, és énekel egy piciket a munkáról, utána néztem, hogy ő jelenleg hogy is áll melókkal. Februárban mutatták be a főszereplésével készült Relationship Ghost című romantikus végjátékot, és valamikor idén szeptemberben pedig indul az angol The Voice 14. évada, ahol ő lesz az egyik ment.

Best FM a legjobb zenék, Trans Legends volt a címe annak a bulinak, amelynek keretein belül április 11-én a most érkező Mauro Piccotto ismételten Budapesten pörgette élőben a lemezeket, és hát ha már legendák, akkor nyilván legendás dalok is pörögtek. Ez is, ami gyakorlatilag világsztárt csinált Mauro Piccottóban. Érkezik a Komodo itt a Besten a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újra együtt a visegrádi négyek. Minősítik a balatoni strandokat, szökésben a zalai Áj Jézus. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszatér a visegrádi négyek együttműködése. A gödöllői csúcs találkozón Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a V4-ek ismét összehangolják álláspontjukat az uniós csúcsok előtt. Emellett bemutatta a Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő gyorsvasút tervét, amelyhez uniós támogatást szereznének. A négy ország vezetője egyetértett abban, hogy a jövőben a közös érdekekre és az együttműködés erősítésére helyezik a hangsúlyt. 6 embert vett őrizetbe a NAVA a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indult büntetőeljárásban. Ők korábban a Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő munkatársai voltak, néhányan közülük jelenleg is ott dolgoznak, közölte a hatóság. Az ügyben hűtlen kezelés gyanúja merült fel, amely több mint 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhatott. Sajtóértesülések szerint az őrizetbe vettek között van Búzs Balázs, a Kulturális Alap korábbi alelnöke, Óbuda volt fideszes polgármestere is. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetőknek.
3: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napi torlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képes kiszolgálni.
2: Körözést adtak ki a zalai Áj Jézusként ismert férfi ellen. A jogerősen 4,5 év börtönre ítélt 72 éves teskendi férfi nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe, ezért a rendőrség körözi. A bíróság szerint a férfi spirituális gyógyítónak adta ki magát, és több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől. A hírek szerint feltehetően külföldön vagy Somogyvár megye nyugati részén bujkál. Holnap reggeltől a felhősebb tájakon is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, majd többnyire napos időre számíthatunk. A középső ország részben lehet több felhő, a déli és keleti határvidéken pedig egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. Az északi a szél időnként megélénkül, délutára 30 és 36 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön és pénteken már túlnyomóan derült, száraz idő várható. A hőség tovább fokozódik, csütörtökön 31-37, pénteken pedig már 32-38 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 1984-ben ezen a napon került fel a Duran Duran kislemeze, a The Reflex, az amerikai kislemezlista élére, ami hát angol zenekartól már akkor is nagy bravúrnak számított. Most nem egy 84-es, hanem egy 20 évvel későbbi, egy 2004-es kislemez, a Reach Out for the Sunrise indítja a következő órát itt a Besten.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best.

Best FM a legjobb zenék. Azt teljesen értem, hogy miért rájuk esett a választás, hogy ők legyenek a Red Hot Chili Peppers előzenekar a Finnországban, de hogy kinek az ötlete volt az, hogy a Roxette közönségét ők melegítsék be. Érdekes. Jön a The Rasmus és az In The Shadows.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hőség, meghosszabbították a riasztást, súlyosan megsérült egy férfi a Balatonban, 10-ből 4 autós került bajba tavaly. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbították a hőségriasztást, a kánikula nem enyhül, ezért péntekig érvényben marad a másodfokú intézkedés, szombattól pedig harmadfokúra emelik, mivel a hőség fokozódik. Szakemberek azt tanácsolják, igyunk elegendő vizet, a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot, húzódjunk árnyékba vagy hűtött helyiségbe. Használjunk fényvédőt és hordjunk sapkát, kalapot. A gyermekeket, házi kedvenceket egyetlen percre se hagyjuk a parkolóautóban. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta a rádiónknak Hedik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetés és fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
1: Súlyosan megsérült egy férfi, miután fejest ugrott a Balatonba. Nem mérte fel a vízmélységét, a sekélyesbe csapódott, majd elmerült. A közelben fürdőzők gyorsan a segítségére siettek, kiemelték a vízből és átadták a mentőknek. A középkorú férfit a helyszíni ellátás után mentőhelikopterrel vitték kórházba súlyos nyaki gerinc sérüléssel. A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, hogy ismeretlen vagy sekély vízbe soha ne ugorjunk fejest. 10-ből 4 magyar autós került útközben vészhelyzetbe tavaly egy felmérés szerint. A leggyakoribb problémát a műszaki hibák, a defektek és a lemerült akkumulátor okozta. Ha pedig külföldön történik a baj, a javítás, a mentés és a hazaszállítás akár több 100 000 forintba is kerülhet. A kutatás szerint minden 10. autósnak 500 000 forintnál is többet kellett fizetnie emiatt. A meghibásodások kockázatát az is növeli, hogy a magyar autók jelentős része már elmúlt 16 éves. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Múlt hét pénteken nagyon rövidke 5 állomásos európai turnéjának végére ért a TLC Londonban, amiből ráadásul egy milánói bulit el is halasztottak. Úgyhogy most egy picike pihenő, és aztán szeptemberben indulnak turnéra az En Vogue-gal meg a Salt-N-Pepa-val. Nálunk viszont nem pihennek, hamarosan jön a No Scrubs.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, napról napra, fokról fokra emelkedik a nappali maximum, ami azt jelenti, hogy jövő hétfőn 38 fokos nappali maximumra kell számítani országszerte. Mindenhol, aki erre a hétre időzítette a nyaralását, a legjobban tette. Holnap 33 fok, nagyon minimális felhő, csapadék.

Best FM, a legjobb zenék. Ricky Martin azért olyan nagyon nem kényeztetett el minket az elmúlt évtizedekben magyarországi koncertekkel. 2006-ban volt itt először, aztán rögtön kellett rá 12 évet várni, hogy megint jöjjön. Most azért már viszonylag sűrűbben tűnik fel Magyarországon. 24-ben volt egy ingyenes koncertje a Hősök terén, és egy hónap múlva ismételten jó szokásához hívem, mondhatni. A Pap Lászlóban lehet majd is.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fight Boy-jal. Best FM. A legjobb zenék.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
2: Sure, you know, you look kind of familiar.

Best FM a legjobb zenék, ugyan van 5 nagy lemeze, ettől függetlenül azért a széles nagy közönség szerintem talán ha 2 Rozalla slágert fel tud sorolni. Viszont ez a 2 sláger akkora, hogy ennek köszönhetően 2016-ban a Billboard magazin beválogatta őt minden idők 100 legsikeresebb dance előadója közé. Jön Rozalla és az Everybody's Free.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És a hétfőn elkezdődött nyári szünetnek köszönhetően könnyen lehet, hogy nagyon sokaknak összemosódnak a napok. Lehet, hogy ebbe a csapdába esett bele Curry Williams és Wickfield is, mert hogy mind a ketten már most keddeste a szombatról énekelnek. Mónyi Labban jön majd Curry Williams és a Saturday-jel, a Saturday Night-ot pedig majd Wickfield hozza.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik hát felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagy lemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect, mit a Best FM.

Best of a legjobb zenék. Arrébb van még ugyanaz szombat, de azért jöjjön most a Saturday. Neked egy lépésen mégiscsak közelebb kerültünk a hétvégéhez, mert hogy a keddet ezennel ki is pipálhatjuk. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap szerda, ami azt jelenti, hogy pop és rádiós slágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda estét. Jön Kuni Williamson, pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Yeah, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,